FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: a tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíció között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Északai vasúti karbantartás okozhat zajt 3 napon át. Balkáni ritmusokat Csaba Gyöngyös tégen. Óvintézkedésekkel védi a legkisebbeket a Jaminai bölcsöde a hőségben. Vízfrissítést és levegőztetést végez a Kövizig az élővíz csatornán. Már is mondom a részleteket. A MÁV Magyar Államvasutak ZRT kommunikációs igazgatósága arról tájékoztatta a behír.hu-t, hogy augusztus 11-én, 12-én és 13-án minden nap 16 órától egészen másnap hajnali 3-ig előre ütemezett, zajosabb karbantartási munkákat végeznek a Békéscsabai vasútállomáson. A vasúti munkagépek az állomások területén, a nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjárók környezetében tartózkodnak majd a megadott időszakban, ami jelentős zajterheléssel járhat. A vasút társasága lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés idejére. Szerdán este különleges zenei élmény várta a közönséget a Csaba Gyöngyös tég színpadán. A Békés Csabához sok szállal kötődő trió Kavarma, a Gera testvérek, Attila és Gábor, valamint Básics Branka, a balkáni zene sodró, sokszor a fehér fül számára nehezen követhető 11/8-as ritmusvilágával ragadta magával a hallgatóságot. Az est exkluzív vendége Rázga Áron zongora művész volt. Gera Attila a zenekar fúvósa felidézte, hogy több évtizedes kapcsolat fűzi őket a balkáni zenéhez. A történet 1997-ben kezdődött, amikor Boros Csillával megalapították a Provo együttest. A formáció később a Békéscsabai Balkán táncegyüttes kísérőzenekara lett, és folyamatosan bővült új hangszerekkel és új tagokkal. Mint mondta, hosszú út vezetett odáig, hogy a zenekar saját hangot és elismertséget vívjon ki, nem csak Magyarországon, hanem a Balkánon is. A zenész arról beszélt, hogy rendszeresen járnak Bulgáriába gyűjteni, zenélni és fellépni, és nagy öröm számukra, hogy ott is elfogadják őket. Úgy fogalmazott, különleges dolog, amikor egy magyar együttes ilyen mélységben művel egy másik ország népzenét. A jelenlegi trió a Provo zenekarból nőtt ki. Gera Gábor, a formáció billentyűs harmonikása elmondta, bár az évek során sokan Budapestre költöztek, a közös zenei gyökerek megmaradtak. A Kavarma tudatosan új irányt képvisel, az autentikus balkáni népzene mellett a kortárs hangzás felé is nyit. Hozzátette, hogy olyan koncertanyagot szerettek volna létrehozni, amely Bartók gyűjtéseiből merít, ugyanakkor a mai hangszeres világban szólal meg. Ez egyfajta átmenet a népzene és a koncertzene között. Az esten a virtuóz billentyű futamok mellett megszólaltak a balkán jellegzetes fúvós hangszerei, hangjuk hol ünnepi, hol fájdalmasan szép. A műsort átszőtte a legősibb hangszer, a női énekhang. Básics Branka előadás a dalok történetekké váltak, szerelemről, vágyról és szabadságról mesélve. Az est végére egyértelművé vált, hogy a balkáni zene nem csak hallgatni való, hanem átélni való élmény, akár egy jó kavarma, amelynek ízei még sokáig velünk maradnak.

0: A tartós kánikula miatt különösen nagy figyelmet fordítanak a legkisebbekre, akik érzékenyebben reagálnak a szélsőséges időjárásra. A Jaminai bölcsödében több óvintézkedést vezettek be, és a gyermekek napirendjét is módosították a hőség miatt. Délelőtt üresen áll az intézmény modern udvara, hiába az árnyékot adó napellenzők és a működő párakapu, a meleg egy idő után elviselhetetlenné válik. A csoport szobákhoz tartozó teraszokat szintén árnyékolók védik a napsugaraktól. Bogár Éva, a Békés Csabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója elmondta, a bölcsőde napirendje is átalakult. A gyerekek elsősorban a kora reggeli órákban tartózkodnak a szabadban. A játszó udvaron pancsolási lehetőséget és különféle vizes játékokat biztosítanak, amelyek enyhítik a hőségérzetet. Mint fogalmazott, ezek az apróságnak tűnő játékok, például a vízipisztolyozás is valódi felüdülést jelentenek. A gyerekek sapkát viselnek, bőrüket naptejjel védik. Amikor a hőmérséklet már nem teszi lehetővé a kint tartózkodást, a hűtött csoportszobákban folytatódik a nap. Az intézményben gondosan ügyelnek a legkisebbek szervezetének igényeire, ehhez igazítják a folyadékbevitelt és az étkezéseket. Bogár Éva kiemelte, hogy napközben többször kínálják a gyerekeket innivalóval, mivel a szomjúság érzetük még nem jelez mindig időben. Az étlapot is az évszakhoz igazítják, nyáron könnyebben emészthető fogások kerülnek az asztalra, a gyümölcsök közül pedig magas víztartalmokat, például dinnyét kapnak. Az igazgató arról is beszélt, hogy a dolgozók folyamatosan figyelik a gyerekek testi jelzéseit. Ha intő tüneteket észlelnek, mint a kipirulás, erős izzadás, bágyadtság vagy a megszokottnál magasabb testhőmérséklet, azonnal megteszik a szükséges lépéseket és értesítik a szülőket. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság ezekben a napokban fontos beavatkozást hajt végre, vízfrissítést végeznek az élővíz csatorna békési belterületi szakaszán. A csatorna egyes részein megfigyelhető békalencse a nyári időszak természetes hidrológiai jelensége, ugyanakkor a helyzetet tovább bonyolítja a hosszantartó aszályos időjárás. A kövizig arról tájékoztat, hogy a fehér és fekete körös vízhozama tartósan rendkívül alacsony. A hiányzó vízmennyiséget a gyulai és békési duzzasztónál működő szivattyús vízátemelés pótolják a Békés Szent Andrási duzzasztó visszatartott vízkészletéből. Ennek köszönhetően a friss víz jut többek között az élővíz csatornába is. A vízügyi igazgatóság mintavevő munkacsoportja folyamatosan monitorozza a csatorna víztestét. A mérések szerint Békés belterületén az oldott oxigéntartalom lecsökkent, ezért szerdán megkezdték a víz levegőztetését. A beavatkozást egy truxor típusú úszó, nádvágó gépre szerelt szivattyúval végzik, amely a felszívott vizet szökőkútszerűen jelentős oxigénbevitel mellett juttatja vissza a csatornába. A levegőztetést több napon át folytatják. Békés Csaba csatlakozott azokhoz a településekhez, amelyek az országos felhívásnak megfelelően arra kérik a lakosságot, hogy a rendkívüli hőségben takarékosan és felelősen használják az ivóvizet. A város ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyi vízellátás továbbra is biztonságos, vízhiánytól nem kell tartani. Az elmúlt napokban több település is körültekintő vízhasználatra kérte az embereket, a vármegye székhely is csatlakozott a kezdeményezéshez. A város közösségi oldalán kiemelte, hogy Békés Csabán sem az emberek, sem az állatoknak, sem a növényeknek nem kell nélkülözniük a vizet, ugyanakkor a szélsőséges időjárás miatt mindenki sokat tehet a vízkészlet megóvásáért néhány egyszerű odafigyeléssel. A felhívás elsősorban az ivóvíz pazarlásának elkerülésére irányul. A minisztérium arra kéri a lakosokat, ne használjanak ivóvizet utcák, járdák, teraszok vagy más burkolt felületek locsolására, hűtésére. Emellett javasolják a nagy vízfogyasztású automata öntözőrendszerek ideiglenes kikapcsolását, mivel a porlasztott víz jelentős része még azelőtt elpárolog, hogy eljutna a növényekhez. A város hangsúlyozta, hogy a kertek kiszárításáról szó sincs, a növények, virágok és fák öntözése továbbra is megengedett, sőt indokolt, ha a vizet közvetlenül a tövükhöz jutatják. A cél nem a vízhasználat korlátozása, hanem annak ízszerűbbé tétele. A közlemény kitér arra is, hogy a már használatban lévő medencék esetében természetesen pótolható az elpárolgott vízmennyiség, ugyanakkor azt kérik, hogy a mostani időszakban ne kezdjenek új medencéket teljesen feltölteni ivóvízzel. Nem tartják indokoltnak azt sem, hogy nagy mennyiségű friss ivóvízzel hűtsék le napsütésben felmelegedett medencevizet. A felhívás szerint a kisebb mindennapi gesztusok is sokat számítanak. Jó példa, ha valaki csapból kifolyó, még fel nem használt hidegvizet egy edényben felfogja, és később a kertben vagy a növények öntözésére használja fel. A város arra is figyelmeztet, hogy a rendkívüli hőség idején érdemes elhalasztani az autómosást, ha az ivóvízzel és slaggal történne. Békés Csaba vezetése megköszönte a lakosság együttműködését, és arra kér mindenkit, hogy a következő napokban is felelősen bánjon az ivóvízzel.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni e tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően, és mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békés Csabai önkormányzata, a Békés Csabai Turisztika Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunk az alakötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkén kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a részvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázást tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyanokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejezzünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az immár hídi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy okot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több évről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Illumis csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest program sorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat.

0: hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrás biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
1: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul most el. Kellemes augusztus 10-ét és boldog névnapot a lőrinceknek. Őket köszöntsük mindenféleképpen. Indul a mai műsor is. Jó reggelt!

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazinműsor, és itt a mai nap indító tippünk. Próbáljuk ki az MET módszert, vagyis a rövidítés szerint a Most Important Task, vagyis a legfontosabb feladat módszerét. Mielőtt belevágnánk a napi teendőkbe, válasszuk ki azt az egy dolgot, amelynek az elvégzése a legtöbbet számít. Ha ezt már délelőtt kipipáljuk, sokkal nyugodtabban telhet a nap, még akkor is, hogyha közben váratlan feladatok érkeznek. Ez volt a mai nap indító tippünk. Vissza a dalokra.

is with you. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, és a reggeli információs magazin műsorban nézzük a mai nap híresebb szülötteit, mert például a mai napon született Antonio Banderas, spanyol színész, 1960-ban született ezen a napon. Rosanna Arquette, az amerikai színésznő pedig 1959-ben látta meg a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokra.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, és a reggeli információs magazinműsor. Az első órájának már a végéhez is ért, a következőben is itt vagyok, és ellátogatunk majd gondolatban a Bükk egyik kevésbé ismert természeti csodájához is. Nem sokára hozom a részleteket, a következő órát is töltsük együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az energetikai szakértő szerint nem indokolt a pánik az ország

A szakember hangsúlyozta, hogy a válságos helyzetből tanulva fel kell gyorsítani a szél, a biomassa és a geotermikus energia hasznosítását. Meglátása szerint az időjárás lehűlésével érdemi javulás várható az energiaellátásban. A magyar kisvállalkozások is kiveszik a részüket az

Bel- és ingyenes energiaaudittal segítik a megtakarítási lehetőségek feltárásában. A tapasztalatok szerint komolyabb beruházás nélkül is 100 és 500 ezer forint közötti összeget spórolhatnak a vállalkozások. A VOSZ hétről hétre közzéteszi majd a kezdeményezés eredményeit és a megspórolt megawattok számát. A cég információ

0: Bontásra hirdetik, a bútorokat és a technikai eszközöket pedig eladták. A drasztikus leépítés a választások utáni szélesebb körű média átalakulás része. Az intézkedések pontos okairól a cég egyelőre hallgat. Benyújtotta a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek a kormány. A javaslat értelmében szeptember 1-től a vényköteles készítmények, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén áfakulcsa a korábbi 5%-ról 0-ra csökken. A döntés célja a lakosság és az egészségügyi ellátórendszer anyagi terheinek mérséklése.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Általában felhőtlen lesz az ég, legfeljebb időszakosan fordulhat elő kevés fátyolfelhő. Csapadék nem lesz. A változó irányú, majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor második órája. Rajtól most el ezen az augusztus 10-én hozom akár a munkába menet, akár pedig az otthoni dolgos, szorgos dolgok és ébredezés mellé is a jó zenéket és a jó infókat.

Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Konténerek bérbeadó.

0: Beszállítás a Békés megyében. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba, Gyár utca 4.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Szabadtéri világpremiér a Dóm téren. A Wicked a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtéri vár.

0: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
2: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Nézzük, hogy hova visz a mai hazai kalandozónk a reggeli rohadás közben. Nem tudom, tudták-e, hogy az Upponyi szoros Borsodabói-Zemplén vármegyében Magyarország egyik leglátványosabb folyóvölgye. A Csernei patak több millió év alatt válta ki a mészkősziklákat, amelyek helyenként csak nem 100 méter magasan emelkednek a víz fölé. A szurdok különleges növény és madárvilágnak ad otthont, a kilátó pontokról pedig csodás panoráma nyílik a Bükk és az Upponyi hegység találkozására. Ez volt a mai kis hazai kalandozónk, most vissza a dalokra.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Általában felhőtlen lesz az ég, legfeljebb időszakosan fordulhat elő, kevés fátyol felhő, csapadék nem lesz. A változó irányú, majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Képzeljék, a meteorológusok egyre fejlettebb mesterséges intelligenciával működő modelleket alkalmaznak a szélsőséges időjárási jelenségek előrejelzésére. Az új rendszerek másodperc alatt képesek elemezni óriási mennyiségű műholdas és mérési adatot, így pontosabban jelezhetik előre például a heves zivatarok, a hőhullámok vagy a felszűrő szakadások kialakulását. A szakemberek szerint ez a jövőben hozzájárulhat majd a károk csökkentéséhez és a lakosság jobb felkészítéséhez. Most pedig visszaadalokra az info után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulánál a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, emiatt sávelhúzásos terhelés várható. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazinműsor most a végéhez ér. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát, jelentkezem holnap is persze. További szép napot!
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az ízületeink nap mint nap hatalmas terhelést kapnak, mégis sokszor csak akkor figyelünk rájuk, amikor már fájnak vagy nehezen mozognak, pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy hosszú távon megőrizzük az ízületek épségét és rugalmasságát. Az első és talán legfontosabb lépés a rendszeres mozgás. A mérsékelt, mégis aktív testmozgás, például a séta, a kerékpározás, az úszás vagy a könnyű torna segít erősíteni az izmokat, amelyek stabilizálják az ízületeket és csökkentik a rájuk nehezedő terhelést. A megfelelő test súly megtartása szintén kulcs szerepet játszik. Minden plusz kilogramm többletterhelést jelent a térnek, a csípőnek és a gerincnek, ezért a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres mozgás együtt segít megőrizni az ízületi túlterhelést és az ebből fakadó fájdalmakat. Az ízületek védelméhez hozzátartozik a tápanyagokban gazdag étrend is. Kiemelten fontosak az omega-3 zsírsavak, amelyek gyulladás csökkentő hatásukról ismertek, valamint a C és D vitamin, továbbá a kálcium, a magnézium és a kollagén. Ezek támogatják a porcok épségét, segítik az ízületek regenerációját és hozzájárulnak a gyulladások csökkenéséhez. Az olajos halak, a diófélik, a zöldleveles zöldségek és a csontleves mind kiváló források lehetnek. Nem szabad megfeledkezni az ízületek terheléséről sem. A helyes testtartás, a megfelelő cipőviselet, valamint a mindennapi mozdulatok tudatos kivitelezése segít elkerülni a túlzott ízületi nyomást. Emelésnél például fontos, hogy ne a hátat, hanem a lábizmokat használjuk, és kerüljük a hirtelen csavaró mozdulatokat. Összességében az ízületek védelme nem egyetlen nagy lépés, hanem sok apró szokás együttese. A rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás, a megfelelő testsúly és a helyes mozgásminták mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ízületeink hosszú évekig egészségesek és fájdalommentesek maradjanak. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A tanévkezdés költségeinek enyhítésére augusztusban két alkalommal is utal családtámogatást a Magyar Államkincstár. A júliusi családi pótlékot

0: 50 ezer forintos részletére is vonatkozik. Nem adja ki a Sándor Palota, hogy 2012. május 10-e és 2026. július 19-e között milyen ügyekben gyakoroltak az államfők kegyelmet. A köztársasági elnöki hivatal egy közérdekű adatigénylésre válaszolva megtagadta a döntések anonimizált érdemi adatainak és a bűncselekmények típusainak közzétételét. A hivatal arra hivatkozott, hogy az iratok védendő személyes adatokat tartalmaznak, jól lehet korábban volt példa az érdemi részek bemutatására. A lakosság 84%-a visszafogta az áram, 78%-a pedig a vízfogyasztását a hazai energiaválság hatására. Egy friss felmérés szerint a legtöbben a háztartási gépek használatát ritkították. A megkérdezettek 50%-a elégedett a kormány válságkezelő lépéseivel, míg 26%-uk adott gyenge osztályzatot. A lakosság többsége a kötelező korlátozások helyett az önkéntes lakossági takarékoskodásban hisz. A szeptember 1-től tervezett gyógyszeráfa eltörléséről is tárgyal a parlament hétfőre és kedre összehívott rendkívüli ülésén. A kormány által kezdeményezett tanácskozáson 10 előterjesztést vitatnak meg a képviselők, amelyek között szerepel a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítása, az egészségügyi adatkezelés módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal önálló költségvetésének megteremtése is.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Általában felhőtlen lesz az ég, legfeljebb időszakosan fordulhat elő kevés fátyolfelhő. Csapadék nem lesz. A változó irányú, majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba.
4: Everybody get up.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
4: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabajúti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sávelhúzásos teren is fáradó. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést

0: megyek aludni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aretki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Általában felhőtlen lesz az ég, legfeljebb időszakosan fordulhat elő, kevés fátyol felhő, csapadék nem lesz. A változó irányú, majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. I'm a blue blood, make you center free, not way before you touch my skin.

0: Night.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
6: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Miért szeretem a Csabai Strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Általában felhőtlen lesz az ég, legfeljebb időszakosan fordulhat elő kevés fátyol felhő. Csapadék nem várható, a változó irányú, majd a délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 34 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
4: Ez

Rádió. Csaba Rádió. Hoppá! Szevasztok, hey!

0: világon.
1: Yes.
2: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. augusztus 10-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Hűsítő intézkedésekkel segítik az időseket Békés Csabán. Határon átnyúló programokkal erősíti együttműködését Kétegyháza és Székudvar. Változtattak a bölcsödei napi renden a kánikula miatt. Rendőr segített egy rosszul lett nőnek Szeghalmon. Több intézkedéssel is segítik a kánikula átvészelését a Békés Csabai Életfa Idősek Otthonában. Új klímaberendezéseket telepítettek, folyamatosan biztosítják a hűtött italokat, a foglalkozásokat pedig klimatizált helységekben tartják. Suh Tamara, az intézmény vezetője elmondta, hogy a hőségriadó idején átszervezték az otthon működését, a közösségi tereket és a folyosókat is klimatizálták, a lakók pedig a hűtött szúdó mellett üdítőt, limonádét és teát is kapnak. A vezető szerint különösen fontos, hogy az idős megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszanak, mert szervezetük gyorsabban kiszáradhat, ráadásul általában kevesebbet isznak. A kültéri programokat átmenetileg felfüggesztették, a foglalkozásokat pedig kizárólag klimatizált helységekben tartják. A lakóknak azt javasolják, hogy pihenjenek többet, fogyasszanak elegendő folyadékot és a legmelegebb órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodjanak. Az otthon egyik lakója Bertalan Sántorni arról számolt be, hogy a vezetőség naponta emlékezteti őket a rendszeres folyadék fogyasztásra. Elmondása szerint az asztalokon folyamatosan elérhető a hűtött szóda és a víz, a kellemes hőmérsékletű közösségi terek pedig szintén sokat segítenek a hőség elviselésében. Kiemelte, hogy a folyosókra felszerelt új klímaberendezések még komfortosabbá tették az otthonban töltött időt. A lakó kékrémet is kaptak, aminek a beszámoló szerint nagyon örültek. Az intézmény dolgozói a nagy melegben is igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a hőség minél kevésbé terhelje meg az időseket. A szakemberek szerint tartós kánikula idején az idősek szervezete különösen érzékenyen reagál a magas hőmérsékletre. A megfelelő folyadékbevitel, a rendszeres pihenés és a hűvös klimatizált környezet, ezért kiemelten fontos a kiszáradás és a rosszulétek megelőzésében. 250 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósulhat meg Kétegyháza és a romániai Szokodvar, vagyis Székudvar közös projektje. A határon átnyúló együttműködés keretében kulturális programokat, eszközbeszerzéseket és közösségépítő kezdeményezéseket szerveznek. A pályázatot már 3 évvel ezelőtt előkészítették, a most elnyert támogatásból pedig több programot is megvalósítanak. Kétegyháza már 2 rendezvényt, egy anyáknapi majálist és egy gyermeknapi programsorozatot is megtartott. A település polgármestere dr. Rákóczi Né Tripo Nemes elmondta, hogy még hátra van a 18. Pogácsa Fesztivál, amely a korábbiaknál is tartalmasabb szórakozást kínál majd, miközben a közösségépítést és a nemzetiségi hagyományőrzést is szolgálja. Székudvar sportprogramokkal, a településen élő magyar közösségnek szóló kulturális rendezvényekkel, valamint idősek napi programmal készül. Székudvar fontosnak nevezte az együttműködést, amely már az 5. közös pályázatuk. Szerintük a partner lehetőséget teremt a további fejlődésre és a lakosság életminőségének javítására is. A projektindító rendezvényen Bodóczi István, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a települések közötti partnerség rövid távon is eredményeket hozhat. Kiemelte, hogy a testvér települések összefogásának mindig pozitív üzenete van, a mostani projekt pedig ezt tovább erősítheti társadalmi és kulturális szempontból is. A projekt tervezett időtartama 1 év és várhatóan 2027. májusáig tart.

0: A nagy melegben fokozottan figyelnek a legkisebbekre a Jaminai bölcsödében. A gyermekek szervezete érzékenyebben reagál a hőségre, ezért az intézményben több UV intézkedést vezettek be, és a napi programot is az időjáráshoz igazították. A délelőtti órákban az intézmény udvara szinte üres, a gyermekek ugyanis elsősorban a kora reggeli időszakban tartózkodnak a szabadban. Bár napellenzők és párakapuj segíti a hőség enyhítését, a legmelegebb órákban már így is túlzott megterhelést jelentene a kinti tartózkodás. Bogár Éva, a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója elmondta, hogy a bölcsőde napi rendjét az időjárási körülményekhez igazították. A gyermekek számára az udvaron pancsolást és különböző vizes játékokat, például vízipisztolyozást is biztosítanak. A kicsik közül többen sapkát viselnek, bőrüket pedig naptejjel védik. Amikor a hőmérséklet és az erős napsugárzás miatt már nem biztonságos a szabadtéri tartózkodás, a programok a hűtött csoportszobákban folytatódnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő folyadékbevitelre és az étkezésre is. Az igazgató tájékoztatása szerint a gyermekeket napközben többször megkínálják folyadékkal, mert a kicsiknél a szomjúságérzet még nem mindig jelez megfelelően. Az étlapot szintén a nyári időszakhoz igazítják, könnyebben emészhető ételeket és magasabb víztartalmú gyümölcsöket, például dínyét kínálnak. A bölcsőde dolgozói folyamatosan figyelik a gyermekek állapotát. Ha a kánikula miatt intő jeleket, például kipirulást, erős izzadást, bágyottságot vagy a megszokottnál magasabb testhőmérsékletet tapasztalnak, azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket, és értesítik a szülőket. A nyári hőség különösen az idősekre és az orvosi vizsgálat után legyengült emberekre jelenthet veszélyt. Erre hívja fel a figyelmet egy szeghalmi eset, amelyben egy rendőr segített egy rosszul lett nőnek. Szerda délelőtt járőrözés közben a szeghalmi rendőrkapitányság egyik körzeti megbízottja egy kerékpárja mellett álló, láthatóan rosszul lévő 60-as éveiben járó asszonyra figyelt fel. A rendőr azonnal segítséget ajánlott neki. A nő elmondta, hogy vérvételről tartott hazafelé, amikor a nagy melegben megszédült. Az egyenruhás a légkondicionált szolgálati autóba ültette az asszonyt, hűtött ásványvizet adott neki, majd biztonságba helyezte a kerékpárját. Miután meggyőződött arról, hogy a nő állapota javult, hazaszállította és átadta hozzátartozójának. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet a hőségben szükséges óvatosságra. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a déli órákban lehetőleg senki ne induljon útnak feleslegesen, mindenki fogyasszon elegendő folyadékot és viseljen világos ruházatot. Aki orvosi vizsgálat vagy vérvétel után gyengének érzi magát, kérjen segítséget vagy kísérőt. A rendőrség arra is kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek egymásra. Ha valaki bizonytalanul mozog vagy rosszul ét jeleit mutatja, ne menjenek el mellette közömbösen. Egy pohár víz, egy árnyékos hely vagy szükség esetén egy segélyhívás akár életet is menthet. Különleges módon emlékezett a Mohácsi csata 500. évfordulójára a megyei könyvtár. A történelmi eseményhez kapcsolódóan robotika foglalkozást szerveztek a gyerekeknek. A programon a résztvevők a robotika segítségével ismerkedhettek meg a technológia világával, miközben a könyvtár a Mohácsi csata évfordulójára is felhívta a figyelmet. Kertész Zoltán, a Csabai Bibliotéka igazgató helyettese, a foglalkozás vezetője elmondta, hogy a nyári időszakban további robotika programokat is terveznek. A tapasztalatok szerint az érdeklődés eddig megfelelt a várakozásoknak, és örömtelinek tartják, hogy a nyári szünetben is sokan keresik fel a könyvtárat. Hozzátette, hogy bár a gyerekek nem minden táborban tudnak részt venni, a szabad idejükben a könyvtári programokon jól érezhetik magukat, miközben érdekes és hasznos ismereteket sajátíthatnak el. A könyvtár célja, hogy a nyári szünetben is olyan programokat kínáljon, amelyek egyszerre szórakoztatják és fejlesztik a gyerekeket. A szervezők a következő hetekben is várják az érdeklődőket a robotikához és a technológiához kapcsolódó foglalkozásokra. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
7: Főnök, megyünk a vásárba?
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
9: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
10: Reklámot hallottak.

0: Closing Dawn.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Reklámot hallottak.

0: Georgi Noriega. REC 808.
1: Shadow Towers. Puerto Rico.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Egy év alatt közel 21%-kal nőtt a 60 napnál hosszabb ideje műtétre váró betegek száma Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő júniusi adatai szerint a legtöbben továbbra is térd- és csípőprotézisre, valamint szürkehályog műtétre várakoznak. Bár az egynapos sebészeti ellátások száma rekordot döntött, a szakember hiány és a kórházi kapacitások szűkülése miatt jelentős területi különbségek és hosszú várakozási idők jellemzik az ellátást. A Tisza kormány miniszteri biztost nevezett ki a területre, és augusztus közepéig komplex várólista csökkentési programot terjeszt a kabinet elé. A választások utáni nemzetközi bizalom és az euró bevezetési tervek ellenére a hőség okozta energiakrízis és a közel-keleti feszültségek miatt csökkent az optimizmus a magyar gazdasággal kapcsolatban. A makrogazdasági elemzők szerint a befektetők megdöbbentek a vártnál magasabb költségvetési hiányon, amit a paksi atomerőmű kiesése is tovább növel, napi 1,5–2 milliárd forintos plusz költséget jelentve az államnak. A szakértők úgy vélik, bár a nagy vásárlási hullám elült, a nemzetközi alapok kivárnak, így az euróövezeti csatlakozási program hitelessége egyelőre nem veszett el. A folyadékpótlás fontosságára és a tűzőnap kerülésére hívja fel a figyelmet a kánikula idején az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix kiemelte, hogy a hőségben napi legalább 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, fizikai megterhelés esetén pedig ennél is többre van szükség. A szakember figyelmeztetett, a szomjúságérzet hiánya ellenére is ügyelni kell a rendszeres ivásra, aki

0: tartózkodniuk, rosszul lét esetén pedig mielőbb segítséget kell kérni vagy nyújtani. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Dugulás elhárítás. Gardaland.hu.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: maradjál.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor. Hozom ma is a jó zenéket és az érdekességeket, na meg az üzeneteket. Persze, rádiózzunk együtt. Szép napot kívánok!

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, itt a Kívánság műsor, és itt egy üzenet ismételten. Sziasztok, Mihály és Klára! Ezen a héten ünneplik a házassági évfordulójukat. Nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánnak nekik gyermekeik. Na hát akkor mi is nagyon sok örömöt kívánunk, és még legalább háromszor ennyit biztos, ami biztos. Így a 36. házassági évforduló alkalmából.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. Ma is zárjuk ennek sorait a mai névnaposainkkal, a lőrinceknek nagyon boldog névnapot kívánunk. Én pedig a folytatásban is itt vagyok, önnel rádiózunk együtt.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Itt van egy érdekesség a mai naphoz köthető események közül. 1986-ban először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. Én pedig a következő órában is itt vagyok, önnel egy munkajavító tipp is már bekészítve, és persze a sok jó zene.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Folytatódik a műsor ebben az órában, és itt vagyok önnel meg annyi jó dallal, ismét itt egy újabb, nem sokára pedig egy munkajavító tippet is hozok.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallott.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Itt egy újabb munkajavító tipp, ami talán a mai naphoz is jól jöhet. Kezdjünk egyszerű feladatokkal a napunk elején. A sikerélmény lendületet ad a nehezebbekhez. Plusz a gyors siker dopamin termel, ami segít a motiváció fenntartásában a szakemberek szerint. Érdemes így kezdeni a napot. Jó melót majd!

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek értünk most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. További szép napot kívánok és minden jót!

0: Csaba Rádió.
1: Kettő múltán ez a Csaba 88.9-en. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok. Augusztus 10-e van. Szóba kerül ma a kőeső, a lustálkodás, a biodízel, és egy kicsit már a tél is. De ne szaladjunk ennyire előre. Augusztusból még pontosan 3 hét van hátra. Sőt, azt javaslom, fókuszáljunk a ma délutánra. A kedvencekkel kívánok kellemes kikapcsolódást.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zöldön.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ezt a kedvencet is szeretjük, ez a Csaba 88.9-en. Szép napot mindenkinek. Augusztus 10-e van a Louvre születésnapja, erről is mesélek még ma, de köszöntjük most nagy-nagy szeretettel a Lórántokat és a Lőrinceket. Ez a Lőrinc nem az a Lőrinc, amitől félnünk kellene, illetve ami miatt búcsút kellene mondani a dinnyének. Ez egy augusztusi Lőrinc, és sok-sok boldogságot kívánunk mindazoknak, akik éppen ma tartják névnapjukat. És Isten éltesse a szülinaposokat. Az ő csillagjegyük az oroszlán, és eljegy szülötteinek most azt üzenik a csillagok, hogy egyenes út vezet a sikerhez. Kívánjuk, hogy így legyen, sok-sok boldogságot, jó egészséget!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió. Nyári kedvencek a legjobb válogatásban, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Szép délutánt mindenkinek, augusztus 10-én Lőrinc napon. A népi kalendárium tartogat érdekességeket Lőrinc napjával kapcsolatban, ezeknek is utána járunk, illetve mesélek arról, mi a köze augusztus 10-ének a biodízelhez. És mielőtt az első kedvencet elindítanám, elárulom, hogy 1841-ben, ezen a napon augusztus 10-én állítólag kőeső esett Sopronban. Ezt a Magyar Kurír adta hírül akkor. Itt és most a kedvencekkel folytatjuk.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség. Új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
4: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Oh, baby, we'll be old. Someday we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Kisasszony havának 10. napján ez a Csaba 88.9. Kellemes kikapcsolódást, szép napot mindenkinek. Augusztus 10-e is Lőrinc nap. És a népi kalendárium szerint, ha Pétertől Lőrincig nagy a hőség, akkor soká fehér lesz a tél. Nem nehéz visszagondolni, igen nagy volt a hőség Péter nap után egészen idáig. Jegyezzük fel valahová, hogy majd a téli hónapokban számon kérhessük, valóban fehér lett a tél. Minden esetre a népi kalendárium azt is írja, hogy Lőrinc után nincs zivatar. Szólnak viszont a kedvencek, velük folytatjuk.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Szép nyári délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Ez a Csaba 88.9-en augusztus 10-én, az alakformáló ruha napján. A történészek szerint a civilizáció megjelenésével megjelentek az alakformáló fehér neműk is. Ennek egyik ékes bizonyítéka a fűző a 16. századból. Mára már az alakformáló fehér neműket alig lehet észrevenni, de vigyázat! Ha túl szűk ez a rugalmas ruhadarab, az egészségügyi kockázatot is rejt. Túl azon, hogy szorítják a szerveket, ellustulnak a has és a hát izmai. Ráadásul az alakformáló fehér nemű hosszú távon nehezíti a véráramlást. Szóval használjuk, de ne ész nélkül. Kedvenceink a legjobb formájukat hozzák, a legjobb dalokkal szórakoztatnak minket.

0: of the night. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ahová nyáresti programot hoztam. Augusztus 14-én ugyanis a Szarvasi Vízi Színházba érkezik Robert Thomas 8 nő című krimi vígjátéka. A történet egy francia kisvárostól néhány kilométerre egy magányosan álló hegyvidéki házban játszódik. A család a külföldön tanuló legidősebb lány hazatérését várja, a békés idillt viszont hatalmas sikoly töri meg, a ház urát holtan találják a szobájában, késsel a hátában. A krimi vígjátékot tehát augusztus 14-én láthatják a nézők, további részletek a vízi színház.hu weboldalon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nem adja ki a Sándor Palota, hogy 2012. május 10-e és 2026. július 19-e között milyen

egyetemi adatainak és a bűncselekmények típusainak közzétételét. A hivatal arra hivatkozott, hogy az iratok védendő személyes adatokat tartalmaznak, jól lehet korábban volt példa az érdemi részek bemutatására. A tanév

0: gépkocsikat és a technikai eszközöket pedig eladták. A drasztikus leépítés a választások utáni szélesebb körű média átalakulás része, az intézkedések pontos okairól a cég egyelőre hallgat. A lakosság 84%-a visszafogta az áram, 78%-a pedig a vízfogyasztását a hazai energiaválság hatására. Egy friss felmérés szerint a legtöbben a háztartási gépek használatát ritkították. A megkérdezettek 50%-a elégedett a kormány válságkezelő lépéseivel, míg 26%-uk adott gyenge osztályzatot. A lakosság többsége a kötelező korlátozások helyett az önkéntes lakossági takarékoskodásban hisz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: És ezt a nyavának tizedik napján kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, ez a Csaba. Ma van a lustálkodás napja. Egyes források szerint a lustálkodás csökkenti a stresszt, serkenti a kreativitást, erősíti az immunrendszert, javítja a hangulatot. Nagyon fontos viszont megjegyezni, hogy a mértékletesség a lustálkodás esetében is döntő. A túlzásba vitt lustálkodásnak ugyanis már negatív következményei lehetnek. Úgyhogy a lustálkodás napján is szánjunk időt a mozgásra, például táncoljunk, szólnak a kedvencek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Holnap hajnalban 20 fok, míg holnap délután 37 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Szabadtéri világpremiér a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejsz és Attila szereplésével, Szente Vajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérim. Bár.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, és tegnap a diétás tök főzelék receptjét is itt a Csabán osztottam meg. Tehát, ha tegnap diétáztunk, akkor ma jöhet a tök főzelék gazdagon. Ennél a változatnál a főzelék alapja kolozsvári szalonna, vagy bacon. Ezt jól kisütjük, a pörcöket kiszedjük, félretesszük. A visszamaradt isteni füstös zsíron elkezdjük dinsztelni a hagymát. Dobunk rá 2-3 gerezd zúzott fokhagymát is, hiszen a tök és a fokhagyma imádják egymást. Mehet rá a gyalult tök, kapor, só, bors és egy csipet cukor. Csak az ízek miatt. Aztán jön a sűrítés. A klasszikus habarást zsíros tejfölből és kevés finom lisztből készítjük. A legvégén pedig beledobunk egy kocka hideg vajat. Ettől lesz majd gyönyörű, fényes és sejmes a szósz. Tálaláskor pedig megszórjuk a félretett ropogós bacon vagy szalonna pörccel. A tegnapi diétás után ma ezzel a gazdag változattal kényeztethetjük magunkat. Na meg a kedvencekkel, melyek itt szólnak a Csabán.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: A kedvencekkel együtt élvezzük a nyarat, ebből három hetünk maradt, hiszen három hét múlva véget ér a meteorológiai nyár. Ez a Csaba 88.9-en augusztus 10-én a lustálkodás napján. Aki ma tovább maradt ágyban, simán mondhatja, hogy csak ünnepelt. Ennek az ünnepnapnak az eredete egyelőre ismeretlen, mégis rengeteg rajongója van. A lustálkodás napjának célja, hogy egy kicsit leeresszünk, megpihenjünk, lajhár módjára lustálkodjunk, iktassunk be a napba némi ünneplést. Mi ezt most a kedvencekkel tesszük meg.
1: Csaba, Csaba, Csaba Rádió.
2: Csanya, Csuan, Nendom, Game, Nendom.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Továbbra is itt a Csabán szólnak a kedvencek, mi pedig a legjobb válogatásban pont úgy, ahogyan szeretjük, augusztus 10-én. Szedjük csak gyorsan össze, hogy milyen világnapokat ünneplünk ma. Egyrészt a biodízelt, másrészt az alakformáló ruhákat, köztük a fűzőt, végül de nem utolsó sorban pedig a lustálkodást. Ilyenkor szoktam mondani, mindenki válasszon kedvére, és ünnepelje meg valamelyiket. Lelki szemeimmel látom, hogy melyik világnap kapta most a legtöbb szavazatot. Én továbbra is a kedvencekre szavazok, ők szólnak a folytatásban, és én köszönöm az együtt töltött órákat. Holnap délután 2-kor találkozhatunk újra. Én itt leszek. Viszont hallásra!

0: Techno.
1: A tegnap is a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: A Körös Hírcentrum hírei.
4: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 4-én még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, egy nappal később azonban fizetésképtelenséget jelent.

magas kerozinárakat és a fapados légitársaságok jelentős árversenyét jelölték meg, a károsult magyar utasok a bolgár biztosítónál jelenthetik be kárigényüket. A polgárőrök is

0: Tájékoztatása szerint a hazai úthálózat kamerái technikailag már alkalmasak a szakasz alapú ellenőrzésre, a bevezetéshez azonban a jogszabályok módosítására van szükség. Az Európai Bizottság mérései alapján az automatikus sebességellenőrző rendszerek 15-20%-kal csökkenthetik a balesetek számát az utakon. Egyre több az úgynevezett trópusi éjszaka Magyarországon, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 20 fok alá. Az ELTE kutatása szerint még a 20. században évente átlagosan egy ilyen éjszaka volt, az elmúlt 20 évben háromszorosára nőtt a számok. A klímamodellek alapján a jövőben a hőmérséklet további emelkedésével és az éjszakai felmelegedések szaporodásával kell számolnunk.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A 47-esen Gyulánál a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, emiatt sávelhúzásos terhelés várható. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 10-e hétfő van, a mai napon a lőrincek ünneplik névnapjukat. A lőrinc latin eredetű férfinév, a Laurentius névből származik, a név jelentése Laurentum vidékéről származó férfi. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 10-e hétfő van, a mai napon ünnepli 66. születésnapját Antonio Banderas, Goya-díjas, spanyol színész, filmrendező, producer és üzletember, Spanyolország egyik leghíresebb és legsikeresebb nemzetközi filmsztárja. Karrierje során a spanyol művészfilmektől kezdve a hatalmas hollywoodi blockbusterekig számtalan műfajban bizonyította tehetségét. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédogézát hallják. Augusztus 10-e, hétfő van, 351 évvel ezelőtt fektették le a Greenwich-i csillagvizsgáló alapkövét London közelében. Második Károly angol király alapította a Londonhoz közeli Greenwich kisváros királyi parkjában a tengeri navigációhoz szükséges csillagvizsgálati megfigyelések elvégzése céljából. Az eredeti helyen 1954-től csillagászati és navigációs múzeum működik. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: Bocsi, locsol the best girl.
1: A tegnap és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba
2: Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.

Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 10-e hétfő van, 78 évvel ezelőtt került először adásba a Candid Kamera, a rejtett kamerás szórakoztató műsor. A bemutatás előtt Candid Microphone néven rádiós műsor volt, a tévé műsor az 1970-es évekig futott az amerikai televízióban, majd később különféle változatokban tért vissza. Az alapötlet, hogy hétköznapi embereket szokatlan szituációkkal szembesítsenek, miközben rejtett kamerával rögzítik a reakcióikat. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. augusztus 10-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Hűsítő intézkedésekkel segítik az időseket Békés Csabán. Határon átnyúló programokkal erősíti együttműködését két egyháza is, Székudvar. Változtattak a bölcsödei napi renden a kánikula miatt. Rendőr segített egy rosszul lett nőnek Szeghalmon. Több intézkedéssel is segítik a kánikula átvészelését a Békés Csabai Életfa Idősek Otthonában. Új klímaberendezéseket telepítettek, folyamatosan biztosítják a hűtött italokat, a foglalkozásokat pedig klimatizált helységekben tartják. Suh Tamara, az intézmény vezetője elmondta, hogy a hőségriadó idején átszervezték az otthon működését, a közösségi tereket és a folyosókat is klimatizálták, a lakók pedig a hűtött szódom mellett üdítőt, limonádét és teát is kapnak. A vezető szerint különösen fontos, hogy az idős megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszanak, mert szervezetük gyorsabban kiszáradhat, ráadásul általában kevesebbet isznak. A kültéri programokat átmenetileg felfüggesztették, a foglalkozásokat pedig kizárólag klimatizált helységekben tartják. A lakóknak azt javasolják, hogy pihenjenek többet, fogyasszanak elegendő folyadékot, és a legmelegebb órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodjanak. Az otthon egyik lakója Bertalan Sántorni arról számolt be, hogy a vezetőség naponta emlékezteti őket a rendszeres folyadék fogyasztásra. Elmondása szerint az asztalokon folyamatosan elérhető a hűtött szóda és a víz, a kellemes hőmérsékletű közösségi terek pedig szintén sokat segítenek a hőség elviselésében. Kiemelte, hogy a folyosókra felszerelt új klímaberendezések még komfortosabbá tették az otthonban töltött időt. A kékrémet is kaptak, aminek a beszámoló szerint nagyon örültek. Az intézmény dolgozói a nagy melegben is igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a hőség minél kevésbé terhelje meg az időseket. A szakemberek szerint tartós kánikula idején az idősek szervezete különösen érzékenyen reagál a magas hőmérsékletre. A megfelelő folyadékbevitel, a rendszeres pihenés és a hűvös klimatizált környezet, ezért kiemelten fontos a kiszáradás és a rosszulétek megelőzésében. 250 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósulhat meg két egyháza és a romániai Szokodvar, vagyis Székudvar közös projektje. A határon átnyúló együttműködés keretében kulturális programokat, eszközbeszerzéseket és közösségépítő kezdeményezéseket szerveznek. A pályázatot már 3 évvel ezelőtt előkészítették, a most elnyert támogatásból pedig több programot is megvalósítanak. Két egyháza már 2 rendezvényt, egy anyáknapi majálist és egy gyermeknapi programsorozatot is megtartott. A település polgármestere dr. Rákóczyné Tripon Emes elmondta, hogy még hátra van a 18. Pogácsa Fesztivál, amely a korábbiaknál is tartalmasabb szórakozást kínál majd, miközben a közösségépítést és a nemzetiségi hagyományőrzést is szolgálja. Székudvar sportprogramokkal, a településen élő magyar közösségnek szóló kulturális rendezvényekkel, valamint idősek napi programmal készül. Székudvar fontosnak nevezte az együttműködést, amely már az 5. közös pályázatuk. Szerintük a partner lehetőséget teremt a további fejlődésre és a lakosság életminőségének javítására is. A projektindító rendezvényen Bodóczy István, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a települések közötti partnerség rövid távon is eredményeket hozhat. Kiemelte, hogy a testvér települések összefogásának mindig pozitív üzenete van, a mostani projekt pedig ezt tovább erősítheti társadalmi és kulturális szempontból is. A projekt tervezett időtartama 1 év és várhatóan 2027. májusáig tart.

0: A nagy melegben fokozottan figyelnek a legkisebbekre a Jaminai bölcsödében. A gyermekek szervezete érzékenyebben reagál a hőségre, ezért az intézményben több UV intézkedést vezettek be, és a napi programot is az időjáráshoz igazították. A délelőtti órákban az intézmény udvara szinte üres, a gyermekek ugyanis elsősorban a kora reggeli időszakban tartózkodnak a szabadban. Bár napellenzők és párakapu is segíti a hőség enyhítését, a legmelegebb órákban már így is túlzott megterhelést jelentene a kinti tartózkodás. Bogár Éva, a Békés Csabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója elmondta, hogy a bölcsőde napirendjét az időjárási körülményekhez igazították. A gyermekek számára az udvaron pancsolást és különböző vizes játékokat, például vízipisztolyozást is biztosítanak. A kicsik közül többen sapkát viselnek, bőrüket pedig naptejjel védik. Amikor a hőmérséklet és az erős napsugárzás miatt már nem biztonságos a szabadtéri tartózkodás, a programok a hűtött csoportszobákban folytatódnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő folyadékbevitelre és az étkezésre is. Az igazgató tájékoztatása szerint a gyermekeket napközben többször megkínálják folyadékkal, mert a kicsiknél a szomjúságérzet még nem mindig jelez megfelelően. Az étlapot szintén a nyári időszakhoz igazítják, könnyebben emészhető ételeket és magasabb víztartalmú gyümölcsöket, például dínyét kínálnak. A bölcsőde dolgozói folyamatosan figyelik a gyermekek állapotát. Ha a kánikula miatt intő jeleket, például kipirulást, erős izzadást, bágyottságot vagy a megszokottnál magasabb testhőmérsékletet tapasztalnak, azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket, és értesítik a szülőket. A nyári hőség különösen az idősekre és az orvosi vizsgálat után legyengült emberekre jelenthet veszélyt. Erre hívja fel a figyelmet egy szeghalmi eset, amelyben egy rendőr segített egy rosszul lett nőnek. Szerda délelőtt járőrözés közben a szeghalmi rendőrkapitányság egyik körzeti megbízottja egy kerékpárja mellett álló, láthatóan rosszul lévő 60-as éveiben járó asszonyra figyelt fel. A rendőr azonnal segítséget ajánlott neki. A nő elmondta, hogy vérvételről tartott hazafelé, amikor a nagy melegben megszédült. Az egyenruhás a légkondicionált szolgálati autóba ültette az asszonyt, hűtött esványvizet adott neki, majd biztonságba helyezte a kerékpárját. Miután meggyőződött arról, hogy a nő állapota javult, hazaszállította és átadta hozzátartozójának. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet a hőségben szükséges óvatosságra. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a déli órákban lehetőleg senki ne induljon útnak feleslegesen, mindenki fogyasszon elegendő folyadékot és viseljen világos ruházatot. Aki orvosi vizsgálat vagy vérvétel után gyengének érzi magát, kérjen segítséget vagy kísérőt. A rendőrség arra is kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek egymásra. Ha valaki bizonytalanul mozog vagy rosszul ét jeleit mutatja, ne menjenek el mellette közömbösen. Egy pohár víz, egy árnyékos hely vagy szükség esetén egy segélyhívás akár életet is menthet. Különleges módon emlékezett a Mohácsi csata 500. évfordulójára a megyei könyvtár. A történelmi eseményhez kapcsolódóan robotika foglalkozást szerveztek a gyerekeknek. A programon a résztvevők a robotika segítségével ismerkedhettek meg a technológia világával, miközben a könyvtár a Mohácsi csata évfordulójára is felhívta a figyelmet. Kertész Zoltán, a Csabai Bibliotéka igazgató helyettese, a foglalkozás vezetője elmondta, hogy a nyári időszakban további robotika programokat is terveznek. A tapasztalatok szerint az érdeklődés eddig megfelelt a várakozásoknak, és örömtelinek tartják, hogy a nyári szünetben is sokan keresik fel a könyvtárat. Hozzátette, hogy bár a gyerekek nem minden táborban tudnak részt venni, a szabad idejükben a könyvtári programokon jól érezhetik magukat, miközben érdekes és hasznos ismereteket sajátíthatnak el. A könyvtár célja, hogy a nyári szünetben is olyan programokat kínáljon, amelyek egyszerre szórakoztatják és fejlesztik a gyerekeket. A szervezők a következő hetekben is várják az érdeklődőket a robotikához és a technológiához kapcsolódó foglalkozásokra. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Dédó Géza köszönti önöket, hölgyeim és uraim, augusztus 10-e hétfő van. 193 évvel ezelőtt alapították meg Chicago városát. 200-350 telepes alapított saját települést, a Chicago név jelentése hagymamező. A szót először egy 1688-as francia dokumentumban jegyezték fel, a dokumentum szerint a környéken nagy mennyiségben nőtt vadhagyma és vadfokhagyma. Ugyan hagymamezőnek fordítják, bár pontosabban talán azt jelenti, hogy a vadhagymák helye, vagy ahol sok vadhagyma nő. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkezzenek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok.
1: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédó Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Rádió.
1: Szép estét, jó rádiózást, kellemes időtöltést és kitartást a hőségben. Az esti meleg időszakra is hozom a frissítő slágereket. Itt a Csaba Rádió, néhány Szalai Balázs vagyok, tartsatok velem, jó rádiózást!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: volna.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: a ma kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Új dallal melegít a nyári albumra a Rolling Stones. Itt az In the Stars című szerzemény, amely júliusban érkező korong egyik előfutára. A zenekar szerint ez a dal jól mutatja majd az új lemez hangulatát, hiszen egyszerűen modern és olyan klasszikus, mint amit a Stompon megszoktunk már. Az új albumon ráadásul még hallható lesz a néhai Charlie Watts diátéka, vendégként pedig többek között Paul McCartney és Robert Smith tűnik fel rajta. Na, a Rolling Stones egyelőre nem jelentette új turnét, de a rajongók már most találgatják, hogy vajon bemutatják-e még Jaggerék élőben is az új dalokat, amelyek közül tehát mi most az első előfutárt halljuk.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Jó sokat kellett várni arra, hogy végre lehűljön a lakás. Vasárnap hajnalban volt érdemes résen lenni, persze azért a ma reggel is hozhatott még felfrissülést, hogyha időben sikerült elkapni a pillanatot és kiszellőztetni. A hétvégi hidegfront után ugyanis egy picivel alacsonyabbak, illetve magasabbak voltak a minimum hőmérsékletek, mint a korábbi nagyjából egy hétben. Sokáig azonban nem élvezhetjük a frissebb levegőt, már délelőtt rekkenő hőség van minden egyes nap, a 40 Celsius fok is közeleg a hét első felében délutánonként, úgyhogy a hajnalok sem hoznak majd felfrissülés nagy valószínűség szerint. Na de, mondok egy sokkal jobb hírt, játsszuk a frissítő slágereket egész nap itt a Csaba Rádión. Most érkezik a következő.
3: Let me tell you.

Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk, igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni, jó rádiózást hozzá!

0: Ez a Csaba.
1: Megújuló fesztivál élményt ígér, idén a Sziget nagy átalakulással készül, ugyanis a főváros legnagyobb fesztiválja 11 különböző negyed várja majd a látogatókat, a hip-hoptól az elektronikán át a művészetekig. Visszatérnek közben az ikonikus helyszínek is, aztán lesznek chillzónák, valamint vadonatúj gasztró élmények. A szervezők azt szeretnék, hogy a Sziget újra egyszerre legyen nemzetközi, budapesti és kimondottan nagyon is saját fesztivál élmény.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: Ahogy az várható volt, jött egy nyári sláger Calvin Harris-től, az ír énekes dalszerző Jazzy oldalán írta ki magából a legújabb szerzeményt, az a Satisfy. A skót lemezlovas idén Guinness rekordot döntött, amikor Brazíliában több mint 1,5 millió ember előtt játszott. Nem sokára pedig folytatja a világ első két heti rezidenciáját az egyik híres klubban Ibizán, elindítva 5. sikeres szezonját a szigeten. Ezen kívül Las Vegasban is visszatérő rezidens marad, valamint számtalan világ körüli fellépés meghívása is van. Jelenleg amúgy ő a 18. leghallgatottabb előadó a Spotify-on. Az énekes Jazzy pedig Dublinból származik, és bár kevesebb, mint 5 éve aktív, több platina lemezzel is büszkélkedhet már.

folytatjuk a kedvenceitekkel. Most rögtön, még egy órát elindítok a hétfő esténkből. Bőven van hátra ebben jó néhány kellemes dal. Sok-sok új és régi slágerén Hászalai Balázs vagyok. Hello ismét! Töltsük együtt ezt a maradék kis időt a hétfő estéből.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

új balladával jelentkezett Sky Newman, aki kimondottan hölgyeknek dedikálta a friss szerzeményt. A BBC Sun idei győztese most jött ki a vadonatúj koronggal. Ez már a második anyaga, amelyet a Woman I Am című kislemez vezet fel.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ismét Depeche Mode slágerrel, feldolgozással lepte meg rajongóit a Death Leopard. A brit rock legendák meg itt Personal Jesus-t vitték színpadra, méghozzá Las Vegasban. A koncertverzió a Caesars Palace legendás Colosseum koncerttermében hangzott el, ahol a banda jelenleg egy exkluzív koncertsorozatot tart. A rajongók szerint ez a klasszikus egy egészen új arcát mutatta meg. A sötét elektronikus hangzás helyett ezúttal kemény gitárok és klasszikus stadion rock hangulat uralja a feldolgozást. A Def Leppard egyébként már többször is fellépett Vegasban, de a mostani rezidencia különleges állomás számukra, hiszen először játszanak ezen az ikonikus színpadon.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is, holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést, Hászalai Balázst hallottátok.

tudni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek örömen

0: Műsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Újraindult a Szedd Magad szőlőszüret a Csaba Gyöngye ültetvényen. Újra teljes üzemmel működik az Árpád gyógy- és strandfürdő. Ideiglenesen tiltott a hamvak szétszórása a kövizik vízterein. Szabálytalanságok sora derült ki egy Gyoma Endrődi közúti ellenőrzésnél. Már is mondom a részleteket. Beindult a Szedd Magad akcióval egybekötött kistermelői szőlővásár a Csaba Gyöngye szőlő mintaültetvényén. A kedden és csütörtökön megszokott szüreti napokhoz most hétvégén is csatlakozhatnak azok a vásárlók, akik nem riadnak vissza a Metsziollótól, szombaton és vasárnap is várják őket. A közel 40 Celsius fokos hőségben gyorsabban érő Csaba Gyöngye szőlő idén sem okoz csalódást. A gyümölcs ízletes, jó áron kapható, így sokak szerint megéri lehajolni érte. A Csabató mellett elterülő 2 hektáros ültetvényen más gyümölcsök, így például az alma és a szilva is érnek, de a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Csaba Gyöngyét övezi. Aranylóan sárga, üveges szemű fürtjei még a hőségben is sokakat csábítanak ki a kenderföldekre. Rajtár János, a mintaültetvény gazdája elmondta, hogy bejáratott vevőkörük van, de minden évben akadnak olyanok, akik most hallanak először a csabai különlegességről. Hozzátette, hogy augusztus 1-én indult az idei szezon, és a nagy meleg ellenére is érkeznek bátor vásárlók. A tapasztalatok szerint a kuncsaftok általában 2 naponta visszatérnek, nagy mennyiséget ritkán visznek egyszerre. Úgy látja, hogy a szezon akár október elejéig is eltarthat, hiszen 14 fajta szőlő érésének eltérései miatt bőséges a választék, jelenleg például már az irsai olivér is szedhető. Egy helyi férfi 10 kg szőlőt szedett magának, elmondása szerint baráti jó tanácsra érkezett ki először az ültetvényre, de biztosan nem utoljára, ahogy fogalmazott, ami finom, az finom. Egy másik vásárló feleségevel együtt vetette be magát a sorok közé. Kociha András úgy nyilatkozott, hogy a termés kiváló minőségű, az 1000 forintos kilónként jár megfelelő, és közben még mozog is az ember a jó levegőn. A héten visszatérnek, mivel otthoni fogyasztásra most csak kisebb mennyiséget vásároltak. A jó hír a csobani vágyóknak, hogy megszűntek a korábban bevezetett takarékossági intézkedések a békéscsabai Árpád gyógy- és strandfürdőben, így a komplexum minden szolgáltatása visszatért a megszokott üzemrendhez. A héten feloldott korlátozásoknak köszönhetően a látogatók ismét zavartalanul élvezhetik a strand kínálta kikapcsolódást. Az összes élményelem újra működik, a csúszdák ismét a teljes nyitvatartási időben használhatók, és a szauna, valamint a gőzkabin is a korábbi rend szerint üzemel. A fürdő teljes szolgáltatás csomagja elérhető. A nyári programok sem értek véget, hiszen vasárnapig minden délután 17 órától vidám hangulatú családi kikapcsolódást kínáló események várják a vendégeket. A fürdővezetőségek külön köszönetet mondott a látogatóknak a rendkívüli időszakban tanúsított türelemért, megértésért és együttműködésért. A rendkívüli vízhiány elleni védekezés és a jelenlegi hidrológiai helyzet miatt döntést hozott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A kövizik vagyonkezelésben lévő víztereken a hamvak szétszórása a tilalom feloldásáig nem engedélyezett. A vonatkozó kormányrendelet szerint temetőn kívüli ingatlanon csak a tulajdonos vagy a kezelő előzetes hozzájárulásával lehet hamvakat szétszórni. Ennek megfelelően, ha valaki a kövizik kezelésében lévő területen szeretni elhunyt hozzátartozója hamvakat vagy szétszórni, előzetes bejelentést kell tennie az igazgatóság felé. A vízügyi igazgatóság hangsúlyozta, hogy a hamvak szétszórása útján történő temetkezés a tilalom feloldásáig nem engedélyezett.

0: A közel 40 fokos hőségben különösen jókor érkezett a segítség. A Hajrá Békés Csaba Egyesület 80 liter friss, hűvös vizet osztott a Csaba Center előtt, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség volt rá. A tartós kánikula alaposan próbára tette a város lakóit, több program is elmaradt, de az összefogás és a figyelmesség továbbra is jelen van Békés Csabán. Péntek délután az egyesület tagjai a bevásárlóközpont előtt várták a járókelőket, és jéghideg vízzel segítették átvészelni a forró órákat. A frissítő csaját egyedi márkázott bulipoharakban kínálták, ami nem csak praktikus megoldás volt, hanem kedves gesztus is. Egy pohár hideg víz és egy mosoly, na meg néhány jó szó, sokaknak pont erre volt szüksége. A helyszínen gyorsan kialakult a jó hangulat, beszélgetések, rövid megállók és mosoly színesítette a délutánt. Az akció nem csak a szomjat oltotta, közösségi élményt is adott. Különösen kedves pillanatként emlegették azt is, amikor egy fiatal férfi, miután elfogadta a vizet, néhány perc múlva visszatért, ezúttal két szelet csokival a kezében, így köszönte meg a szervezőknek a hűsítő figyelmességet. Az egyesület szerint ez jól mutatja, hogy a kedvesség újabb kedvességet szül. A Hajrá Békés Csaba tagjai úgy fogalmaztak, hogy a jövőben is várhatók hasonló akciók, mert ezek az apró közösségért tett lépések sokat számítanak a mindennapokban. Hozzátették, hogy ki tudja, lehet legközelebb már a 80 liter víz sem lesz elég. Gyomándrődön nem mindennapi szabálytalanságokra bukkantak a rendőrök egy csütörtökön reggeli közúti ellenőrzés során. Egy személyautóra másik jármű rendszámát szerelték fel, a sofőrnél pedig a gyorstest kábítószer jelenlétét mutatta ki. Az ügyben egy másik férfit is előállítottak. A szarvasi rendőrkapitányság járőrei csütörtökön reggel 3:47 körül állítottak meg egy személygépkocsit Gyomándrődön. Az intézkedés során kiderült, hogy a járműre egy másik autó rendszámát tették fel, a vezető pedig feltehetően kábítószer hatása alatt állt. A gyors teszt ezt megerősítette, így a férfi ellen egyedi azonosító jellel visszaélés, kábítószer birtoklása és bódult járművezetés gyanúja miatt is indult eljárás. A rendőrök előállították, őrizetbe vették azt a férfit is, akitől a sofőr feltehetően a tiltott szert beszerezte. A hatóság szerint neki kábítószer kereskedelem büntet gyanúja miatt kell felelnie. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete Békés Csabán is elindította az aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap legyen. A szakszervezet a megyeszékhelyen több helyszínen és időpontban várja a lakosság támogatását egészen szeptember 4-éig. A KASZ közlése szerint bár korábban elhangzott kormányzati ígéret a Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról, a megkeresésekre nem érkezett érdemi válasz arról, hogy a családok már 2026-ban együtt tölthetik-e a december 24-ét. A szakszervezet ezért február 24-én benyújtotta a népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Irodához. A jóváhagyott kérdés pedig április 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A 120 napos aláírásgyűjtési időszak május 15-e óta tart, és szeptember 4-éig kell összegyűjteni a szükséges támogatásokat. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy Szenteste ne a munkáról és a vásárlási hajszáról szóljon, hanem a pihenésről és a családról. Azok számára pedig, akik elengedhetetlen munkakörökben dolgoznak ezen a napon, például az egészségügyben, a katasztrófa védelemben vagy a közösségi közlekedésben, a munkaszüneti nap kötelezővé tenni a dupla bér megfizetését. A Békés Csabaiak augusztusban több helyszínen is találkozhatnak a szakszervezet standjaival, így a Békés Csabai piacon augusztus 8-án, 15-én, 26-án és 29-én, minden alkalommal 8 és 12 óra között, még a Csaba Center előtt augusztus 17-én, 28-án és 31-én 9 és 13 óra között.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösvél Centrum közéleti műsora.
1: A Békés megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket, Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az elébb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még ki sem nyitottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását, ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatársal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az

50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg ember társainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek-e esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérellátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek, hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani, december 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda. Szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.

0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
1: Ez a 13. civil véradás, mindig februárban és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
1: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt az nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
1: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is!
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

0: Bye.
1: Porque sai a conquistar minha vida.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: nem számít ki mit érve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak ennyi a feltétel, rendben menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

és értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érted.